0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Tell music bottom. Ahol a legjobb zenék vannak. Ahol levezi a cukrán, DJ Ronnie Boy.